érdemes őneket hittől. Mastavi Hili hat ére Hajdáfer Hajcsince.